0: Radio Froh. Auf 105 MHz.
1: Kismano, Nagymano, nekünk szól a rádió.
2: Kismano, Nagymano, nekünk szól a rádió.
3: Aranymesekönyv. Van nekem egy csodalámpám, gyerekek, melynek tündéri fényességet árasztó világa mellett országot, világot bejárok, és úgy szedegetem össze a világ legszebb meséit. Benedek Elek. Világszép Nátszál kisasszony. Magyar mese. Egyszer volt, hol nem volt. Hetet-hét országon is túl, az óperenciás tengeren is túl, de még az üveghegyeken is egy sánta arasszal túl volt egyszer egy király, s annak két fia. Az idősebbik fiú, ahogy egy kicsit fölcseperedett, s kiserkedett a bajusza, feleségül vett egy szép király kisasszonyt. De a kisebbiket hiába bíztatta az édesapja, azt mondta, hogy ő addig meg nem házasodik, míg kereke világon a legszebb király kisasszonyt meg nem találja. No, azt keresheted, mondta a bátyja, mert a legszebb király kisasszonyt én vettem feleségül. Hiszen szép a feleséged, mondotta a királyfi, de nem hiszem, hogy még szebb ne volna ezen a világon. Hallja ezt a beszédet a kisebbik fiú fölnevelő dajkája, és amikor az idősebbik királyfi továbbment, azt mondta a kicsi királyfinak. Bizony jól mondottad, hogy van ezen a világon a bátyád feleségénél szebb király kisasszony. Csak hogy sem a bátyád, sem a felesége nem árulják el neked, mert az a világ szép király kisasszony a te bátyád feleségének a húga. No, bizony, ha az, megyek is utána. Megállj csak, fiam, mondja az öregasszony, nem találod meg azt az apja házában. El vagyon az rejtve egy nátszálban. Hallottad-e hírét a Fekete Tengernek? Fekete Tengernek a 77. szigetjén vagyon három nátszál. A középsőben van a világszép király kisasszony, a két szélsőben a két szobalánya. De ezen a szigeten olyan nagy sötétség van, hogy a kardodat felakaszthatod rája. Aztán, ha oda találsz is, egy vén boszorkány őrzi a három nátszálat, s jobban vigyáz rájuk, mint a két szeme világára, mert csak addig ég az élete gyertyája, amíg valaki ezt a három nátszálat le nem vágja. Hiszen a királyfinak se kellett egyéb, felnyergelte legjobbik lovát, s indult még aznap, hogy felkeresse a világszép nátszál kisasszonyt. Ment hetet-hét ország ellen, estére kelve betért egy rengeteg nagy erdőbe, rengeteg nagy erdőben egy kicsi házikóba. Nem lakott ott más, csak egy öreg asszony. Köszön az asszonynak illendőképpen, fogadja az is nem különben, s kérdi. Ugyan hol jársz itt, fiam, ahol a madár se jár? Világszép nátszál kisasszonyt keresem, aki a Fekete Tenger 77. szigetjén egy nátszálba vagyon elrejtve. Ugyan bizony hallotta-e a hírét? Sem hírét, sem nevét nem hallottam, édesfiam, de túl a hegyen, kerekerdő aljában lakik a néném. Azt talán hallotta hírét. Hé, Mici, hopp elé a sútból, szólott a macskájának. Igazítsd útba ezt a legényt. Kiszökött a macska a sútból, s a királyfi ment utána. Mire pitty mallott, megtalálta a másik öregasszonyt is. Elé mondja, hogy mi jóban jár? Hallgat, hallgat az öregasszony, mintha erősen gondolkoznék, s aztán mondja. Hely, fiam, nem érsz-e soha oda világon való életedben, ha olyan paripát nem szerzesz, amely sárkánytejet szopott, égő parazsat evett, s tűzlángot ivott? De nini, mi van a fejeden? Ihol három aranyhajszál. Ezt a három aranyhajszálat kihúzom a fejedből, adok hozzá egy kilincs madzagot. Mikor aztán kiérsz erre meg erre a magas hegyre, ott a madzaggal csapd meg a három aranyhajszálat, és egyszeribe elébe toppan a táltos paripa. Kihúzta az öregasszony a királyfi fejéből a három aranyhajszálat, odaadja a kilincsmadzagot, megköszöni a királyfi, s meg sem áll, még annak a magas hegynek a tetejére nem ér. Ott megcsapja a kilincsmadzaggal a három aranyhajszálat, s ím, halljatok csodát! Ég, föld megrendül, száll a levegő égből nagy erős vágtatással egy aranyszőrű ménes, aranyszőrű ménesből kiválik egy paripa, szakad a láng a két orlikán, s nyerít hármat egymás után, s hogy megcsendül, bondul belé az egész világ, csak elejébe toppan a királyfinak. Itt vagyok, kicsi gazdám. De hallgassatok csak ide, mi lett a madzagból? Szép aranyos kantár, hogy csak úgy ragyogott, hogy csak úgy tündökölt. No, kicsi gazdám, hogy menjek? Úgy, mint a szél, vagy úgy, mint a madár, vagy még annál is sebesebben úgy, mint a gondolat? Mondott a királyfi, mint a gondolat, édes lovam. Jól van, jól, kicsi gazdám, tudom én, mi a szíved szándéka, de addig hiába megyünk a Fekete-tenger 77. szigetére, amíg meg nem jártuk a napnak fényes pitvarát, s onnét egy égő sugarat el nem hozunk. Nekiereszkedik a táltos a levegőnek, felszáll, mint a madár, aztán nekivág, hasítja a levegőt, vágtat, mint a gondolat, s egy jó szempillantás sem telt belé, megérkeznek a föld kapujához. Azám, csak hogy a föld kapujában két farkas állott istrázsát, s azt mondták, hogy addig be nem eresztik a kapuna királyfit, amíg két font húst nem ad a lovából. Gondolja a királyfi, bizony nem adok én a lovam húsából, inkább adok a magaméból. Kivette a zsebéből csillagos bicskáját, kanyarított a combjából két font húst, oda vetette a farkasoknak. Most már mehettek, mondták a farkasok. Repült a táltos, s így, jóformán be sem hunyta a szemét a királyfi, megszólal a táltos. Nyisd ki a szemedet, kicsi gazdám! Itt vagyunk a napnak fényes pitvarában. Leszáll a királyfi, s hát ott a nap pitvarában van egy aranykád. Aranykádban tűzfürdő, megfürdött abban. Gyémánszeken arany törülköző, abban megtörülközött. Ezüst polcon aranyfésű, azzal megfésülködött, s vala ottan egy talpik tükör, odaállott, s nézegette magát. De, uram teremtőm, halljátok csak, mi történt? Kijön a pitvarba egy haragos öregember, bizonyosan a napnak a szolgája. Meglátja a királyfit, amint nézegeti magát a tükörben, nagymérgesen ráfúj, kerekedik rettentő nagy szélvész, s úgy elfújja lovastól, mindenestől, hogy 77 000 mérföldig sem ért földet a talpuk. Akkor meg leestek olyan sötét lyukba, hogy sem eget, sem földet nem láttak. Hely, búnak ereszkedik a királyfi. Azt hitte, hogy soha, még ez a világ, s még két nap, meg nem látja az áldott fényes napot, nemhogy annak egy sugarát a Fekete-tenger 77. szigetére vihesse. Csúszva, mászva tapogattak elébb-elébb, hol kígyóra, hol békára léptek, s mikor vagy 7 nap, s 7 éjszaka eltelhetett, akkor értek egy nagy vaskapuhoz. Na, ide ugyan elcsúszhattak, mászhattak, mert itt meg egy 100 fejű sárkány állott istrázsát. Az ugyan által nem ereszti a kapun. Sóhajtozott, tűnődött a szegény királyfi, hogy most már mit csináljon. Tapogatott erre, tapogatott arra a kezével, hát ha másfelé mehetne, s ím egyszerre valami pálcácska akad a kezébe. Azám nem pálca volt ez, hanem furuja. Nagy bújában, bánatjában belefújt a furujába, s hát az olyan szépen szólt, hogy annál az angyalok sem muzsikálhatnak szebben. S mit gondoltok, mi történt? Az történt, hogy a 100 fejű sárkány szépen lefeküdött a földre, egyfejesen mozdult meg, úgy hallgatta a furuja szót. De bezzeg, neki bátorodott a királyfi is, s a vaskapun szépen kisétált. Hát, ahogy keresztül ment a vaskapun, nyiladozni kezd a sötétség, s mit látnak szemei? Jön elébe egy szépséges leány, aki nem vala más, mint maga a hajnal, a napnak legszebb s legkedvesebb leánya. Hogy történt, mint történt, én bizony nem tudom, úgy láttam, mint ma. Elég az, hogy megtetszett hajnalnak a királyfi, maga mellé ültette az ő szárnyas lovára, s vitte hetet hét ország ellen, emberi szem nem látta gyönyörűséges szép tartományokon keresztül. Először levitte a rézerdőbe. Ott dolgoztak a nap favágói, vágták, döngették a fákat, rakták a szekerekre, s vitték a napkonyhájára. Innét vitte az ezüst erdőbe, ottan ezüst madarak énekeltek szebbnél szebb dalokat, s az ezüstfák háromszor egymás után szépen meghajoltak hajnal előtt. Ezüst erdőből az aranyerdőbe vitte. Csengett is az az aranymadarak énekétől, s hajnal előtt a fák háromszor egymás után szépen meghajoltak. Ennek az aranyerdőnek a közepén volt a hajnal kertje, ennek a kertnek a közepén a hajnal gyémánt palotája, s ahogy megérkezett hajnal, összegyűltek mind a ragyogó csillagok, azután intett hajnal, leszállott a levegő égből bíboros fellegkocsi, bíboros fellegkocsiban volt az aranylóca, arra ült a királyfival, s azután úgy szállottak feljebb-feljebb, még nem fölértek a napnak fényes pitvarába. Ottan kiválasztott hajnal egy sugarat, szépen belefonta a királyfi hajába, s mondotta: Na, királyfi, most már mehetsz, megtalálod világszép nátszál kisasszonyt. S ím abban a szempillantásban, honnét, honnét nem, ott terem a királyfi táltos paripája. Fölpattan rá, s vágtattak hetet hét ország ellen, a fekete tenger felé. Hanem egyszer csak megszólal a táltos, s mondja: Hallod-e, kicsi gazdám, mindjárt ott leszek a fekete tenger 77. szigetén, de jól vigyázz, úgy vágja három nátszálhoz, hogy egyszerre vágd le, mert különben vége az életednek. Azt a három nátszálat pedig fel ne hasítsd, míg valami vízhez nem érünk, mert ha vizet nem tudsz adni nekik, szemed láttára szörnyet halnak, mind a hárman. Hét nap s hét éjjel vágtatott a táltos. Akkor értek a fekete tenger 77. szigetére. Na, ez a sziget csak ugyan olyan sötét volt, hogy a királyfi felakaszthatta volna rá a kardját. De a királyfi levette a süvegét, megvillant a hajába font napsugár, s lett egyszerre ragyogó világosság. Hát csak ugyan, ott van a sziget közepén három nátszál, s amint a királyfi odaér, a három nátszál szépen meghajlik előtte, pedig szellő sem fújt. Kirántotta a kardját a királyfi, megsuhintotta, s egy csapásra tőből levágta mind a három nátszálat. S ím a három nátszál tövéből fekete vér bugyogott ki, s valami keserves jajgatás hallatszott a földből. Az a fekete vér a vén boszorkány vére volt. A keserves jajgatás az ő jajgatása volt. No, ez ugyan nem árt senki léleknek, bátran visszaindulhatott tőle a királyfi. Szépen az ölébe fektette a három nátszálat, s mondotta a lovának: No, most édes lovam, vígy az én hazámba. Rég nem láttam apámat, anyámat. Vágtatott a táltos hetet hét ország ellen. A királyfi meg csak nézte, nézegette a három nátszálat, szerette volna felhasítani, hadd lássa, csak ugyan leány van-e bennük. Hát, ha csak hiába ide bolondították a fekete tenger 77. szigetére. Ő bizony elővette csillagos bicskáját, felhasított egy nátszálat, s kiesett belőle egy gyönyörűséges szép leány. Világszép nátszál kisasszony egyik szobalánya. Az volt az első szava: vizet, vizet, mert mindjárt meghalok. De csak most ijedt meg igazán a királyfi, adott volna vizet, de nem volt sehol. Egy jó szempillantás sem telt belé, meghalt a leány. A két nátszálból pedig keserves sírás hallatszott. A szegény leányt siratták bizonyosan. Búsult a királyfi, majd felvetette a búbánat. Költögette a leányt, ébrezgette, de hiába nem ébredt fel. Leszállott a lováról, sírtásott a kardjával, s eltemette. Aztán mentek tovább, s az ördög szállotta belé, vagy mi, a jó Isten tudja, felhasította a másik nátszálat is. Éppen úgy járt, mint először. Nem tudott vizet adni neki, s a világszép nátszál kisasszonynak meghalt a másik szobalánya is. No, de most megfogadta a királyfi, hogy a harmadik nátszára vigyáz, mint a szeme világára. Hogy azt addig fel nem hasítja, míg valahol forrásvízhez nem érnek. Hely pedig úgy szerette volna látni a világszép nátszál kisasszonyt, de amerre mentek, mindenütt szörnyű nagy pusztaság volt. Nem láttak egy csepp vizet, majd meghaltak a nagy szomjúságban, hanem egyszerre csak leszállott a tátos a levegő égből éppen egy forrásvíz mellé. No, édes kicsi gazdám, most felhasíthatod a nátszálat, de elébb meríts vizet a süvegedbe. Telemeríti süvegét a királyfi, aztán szépen felhasítja a nátszálat, nehogy megsértse a világszép nátszál kisasszony gyönge testét, ím csak kipattan a nátszálból egy olyan szépsége szép leány, amilyet még emberi szem nem látott. Ott mindjárt egymás nyakába borultak. Te az enyém, én a tied, ásó, kapa, s a nagy harang válasszon el minket. Aztán felültek mind a ketten a táltos paripára, s a táltos egyet ugrott, kettőt szökött, leszállott a királyfi apjának az udvarába. Ott ült éppen a király a palota tornácában. Ott ült az idősebbik fia is, s a menye is. De bezzeg volt álmélkodás. Már el is siratták a királyfit, nem hitték, hogy valaha lássák. S íme megkerült. Elhozta a legszebb király kisasszonyt kereke világon. Örült az öreg király, s mit csináljon a fia meg a menye, örültek azok is. Csaptak lakodalmat, hét országra szólót, húzták a cigányok, járták a legények s leányok, még ma is járják, ha ugyan bírják. Itt a vége, fuss el véle! Bukolla, izlandi mese. Volt egyszer egy öreg ember, meg egy öreg asszony, s azoknak egy fiók. Egy kicsi rozog a kunyhócskában laktak hárman, s nem volt egyéb vagyonuk, éppen csak egy tehén. Ennek a tehénnek Bukolla volt a neve. Egyszer, amikor a tehén megborjadzott, az öreg asszony éppen kint volt a pajtában, még segített is a borjúnak, hogy szopjon. De amikor aztán kiment a pajtából, és egy kevés idő múlva ismét visszatért, híre nyoma sem volt sem a tehénnek, sem a borjónak. Hely, de elszomorodott az öreg asszony meg az öreg ember. Elindultak mind a ketten, hogy megkeressék a tehenet. Keresték mindenfelé, a faluban, a mezőn, az erdőn, de nem találták sehol. Aztán estére hazatértek nagy szomorúan, s mondották a fiúnak. Na, most eredj, indulj te, keresd a tehenet, mert anélkül nem élünk meg. Adtak a fiúnak útravalót, még egy új cipőt is. Azzal a fiú elindult. Ment céltalan, maga sem tudta, hogy merre. Aztán egyszer csak elfáradott, megéhezett. Leült egy helybe, s elkezdett falatozni. Amint ott üldögélt, s ott falatozott, egyre kiabálta, bők, kedves Bukolla, bők, ha valahol életben vagy. S hát csak ugyan abban a pillanatban, valahol messze, elbődülte magát a tehén. A fiú hirtelen felkelt helyéből, elindult a bőgés irányában. Ment sokáig, sokáig, jó messzire, de csak nem találta a tehenet. Aztán ismét elfáradott, megéhezett, leült, elkezdett falatozni, s közben egyre kiabálta. Bőg, kedves Bukolla, bőg, ha valahol életben vagy. És csak ugyan Bukolla ismét elkezdett bőgni, s most már valamivel közelebb hallatszott a bőgése. Újra elindult a fiú, ment, mendegélt, s addig ment, amíg egy szörnyű nagy sziklához ért. Felment annak a sziklának a tetejére, ottan leült, ismét elkezdett enni, s kiabálta: bőg, kedves bukolla, bőg, ha valahol életben vagy. Hát, csak ugyan bőgött is bukolla, mégpedig a sziklának a tövéből hallatszott most a bőgése. A fiú lemászott a szikláról, s ott, annak a tövében talált egy nagy-nagy barlangot. Bement abba a barlangba, s ím ott állott bukolla. Meg volt kötve. A fiú nem sokáig gondolkozott, elszabadította bukollát, kivezette a barlangból, s indult vele hazafelé. De még nem haladott messzire, egyszerre csak hallja, hogy kiabál utána valaki. Visszanéz, hát egy rettentő óriás asszony szalad mögötte, s a nagy óriás asszony mellett egy másik, egy kisebbik. Jaj, Istenem, ezek mindjárt utolérnek, sóhajtott a fiú. Most már mit csináljak? Kérdezte bukollát is. Na, édes bukollám, mit csináljunk? Adj tanácsot, mondotta a tehén. Szakíts ki a farkamból egy szálat, s dobd le a földre. A fiú kiszakított egy szálat a tehén farkából, ledobta a földre. Akkor aztán a tehén mondotta a szőrszálnak: parancsolom, s rendelem neked, hogy egyszeribe nagy folyammá változzál, de olyan nagyjá, hogy azon senki által ne jöhessen, csak a repülő madár. Abban a pillanatban a szőrszálból rengeteg nagy folyó lett. De amikor az óriás asszony odaért, átkiabált a fiúhoz: ezzel nem segítettél magadon, fickó! Eredj haza, szólott a húgához, a kicsi óriás leányhoz, hozd ide az apám nagy ökrét! Visszaszaladott a kicsi óriás leány, csak hamar vissza is ért egy rettentő nagy ökörrel. Ez az ökör egy szempillantásra megitta az egész folyót. Azzal az óriás asszony átlépett a folyón, szaladott a fiú után, az meg kétségbe esett, nem tudta, mit csináljon, kérdezte ismét a tehenet. Jaj, bukolla, kedves bukolla, mit csináljunk? Mindjárt utolér az óriás asszony. Tépj ki még egy szálat a farkamból, mondotta a tehén, s dobd le a földre. Úgy tett a fiú, ahogy bukolla tanácsolta, s akkor bukolla mondotta a szőrszálnak: parancsolom, s rendelem, hogy nagy égő mágja legyen belőled, de olyan nagy, hogy senki rajtad által ne jöhessen, csak a repülő madár. Abban a szempillantásban nagy égő mágjává változott a szőrszál, de az óriás asszony felemelte az öklét, megfenyegette a fiút, átkiabált a mágián, s mondotta: ezzel nem segítettél magadon, fickó! Eredj, szólt a húgához, szaladj vissza, hozd el az apám nagy ökrét. A kicsi óriás leány visszaszaladott, s egyszeribe jött az ökörrel. Azzal az ökörrel jött, amelyik a folyót mind megitta. Most pedig, ami víz volt benne, mind kieresztette, s egy szempillantásra kialudott a rettentő nagy égő mágia. Na, most szaladott utána az óriás asszony, de hogy szaladott, mint a fergeteg, még annál is sebesebben. Szinte már a nyomába ért a fiúnak. Jaj, mi lesz most? Kérdezte a fiú. Mit csinálunk, édes bukolla? Épp ki egy szálat a farkamból, mondotta, s dobd le a földre. Ne félj semmit. Úgy tett, ahogy a tehén tanácsolta, ledobta a szőrszálat a földre, a tehén megmondotta neki: parancsolom, s rendelem, hogy nagy heggyé változzál, de olyan magas heggyé, hogy azon senki által ne jöhessen, csak a repülő madár. Egyszeribe magas heggyé változott a szőrszál, de olyan magas heggyé, hogy a fiú nem látta a tetejét. De a következő szempillantásban az óriás asszony már ott állott a hegy oldalán, s mondotta: nem segítettél ezzel magadon, fickó! Azzal odaszólott a húgának, s mondotta neki: hozd ide az apám vasfúróját! A kicsi óriás leány hazaszaladt, s egyszeriben jött a vasfúróval. Azzal vette az óriás asszony a vasfúrót, furta-furta a lyukat a sziklán át. Egy szempillantás alatt által is furta, hogy szépen által tudott rajta nézni. Aztán hasra feküdött, elkezdett mászni a lyukban. De hát a lyuk nem volt elég tágas, az óriás asszony a hegy közepén megakadott benne, sem előre, sem hátra nem tudott menni. Ott maradott, s kővé változott. Ott van még ma is. A fiú pedig szerencsésen hazaérkezett bukollával, s attól kezdve az öreg ember s az öreg asszony nagy boldogságban élt. Kavófó, Niasszi mese. Volt egyszer egy Kavófó nevű ember. Ez a Kavófó elment vadászni az erdőbe. Szeretett volna vaddisznót lőni. Ahogy elindult, egyszeribe szakadni kezdett az eső, de Kavófó azt mondta: mindegy, hadd szakadjon, én azért csak megyek vadászni. Addig ment, amíg az erdőbe nem ért. Bejárta az erdőt, hanem vaddisznót nem talált. Aztán nagy búsan elindult hazafelé. Amint ment, mendegélt, egy tanyaház mellett látott egy asszonyt, aki nagy tüzet rakott, s a tűz mellett pecsenyét sütött. Éhes volt Kavófó, fázott szörnyen, mivel hogy az esőben egészen által ázott. Oda ment a tűz közelébe. Amint odaért, egy fának a tetején kiabálni kezdett egy holló. Mind ezt kiabálta. Egyél, mondott a Kavófó. Hát most mit csináljak? Enném bizén, de ha nem kínálnak. A holló pedig csak kiabált tovább. Egyél. Megszólalt az asszony is. Hát én most mit csináljak? Kínáljam ezt az embert. De ő nem kér engem, hogy kínáljam. A holló csak folyton kiabált. Kavófó pedig folyton mondotta magának: enném bizén jó szívvel, de ez az asszony nem kínál. Az asszony is folyton mondotta magának: kínálnám bizén jó szívvel, de nem kér, hogy kínáljam. És ez így ment tovább folyton. Kavófó jó szívvel evett volna, de az asszony nem kínálta. Az asszony jó szívvel kínálta volna, de Kavófó nem kérte, hogy kínálja. Itt a mese, fuss el vele! A feltámadott asszony, Malái mese. Élt Kazan városában egy ember, s annak gyönyörű szép felesége. Ez az ember rendkívül szerette a feleségét, de annyira szerette, hogy az ő szeretetének párja nem volt messze földön. Haj, Istenem, mely nagy gyász érte ezt az embert! Mikor a legboldogabbnak gondolta magát, akkor szállott le a halál angyala az ő gyönyörű szép feleségéért. Jöttek az atyafiak, szomszédok, jó barátok. Vigasztalták az embert, de hiába. Ráborult a felesége holttestére, s nem tudták onnan elszakasztani. Múlt nap után, s nem volt arra lelke, hogy a feleségét eltemettesse. Mit gondolsz? Mondották az emberek. Hiszen már oszladozik a feleséged teste, temettesd el. Nem temettetem el, mondotta az ember. S ha el kell temetni, temessetek el engem is vele. Azt nem tesszük, mondották az emberek. Hogy temetnénk el mi téged, mikor élsz? Ha nem temettek el, mondotta az ember, akkor tegyétek a feleségem holttestét egy csónakba. Eresszétek a csónakot a tengerre, de a csónakba én is beleülök, vele megyek. Hadd pusztuljak el a tengeren. Hiába beszéltek az emberek, nem tudták eszére téríteni szegényt. Csónakba fektették a holttestet, ő meg beleült. A csónakot ellökték a parttól, s egyszerre csak eltűnt szem elől. Nem látta senki. Ment a csónak a tengeren, s a szegény ember csak sírt, sírdogált folyton, keservesen, szakadott a könnye, mint a záporeső, és kesergett folytonosan. Miért kellett meghalnia az ő feleségének? S íme, amint így kesergett, sírdogált a szegény ember, egyszerre csak valami mennyei szózat hangzott feléje. Ó, te fiatal ember! Aki annyira szereted a te feleségedet. Valóban nagy a te szerelmed, Valóban nagy a te hűséged, csodálatosan nagy. Hallgass hát ide, add át életednek a felét a feleségednek, és ő azonnal életre fog kelni. Még 40 esztendőd van, oszd el vele. Adj át 20-at a feleségednek, marad még 20 a te számodra. Fölnézett az ember az égre, s mondotta, neki adom az életem felét, csak támadjon fel újra az én feleségem. Ahogy ezt mondotta, abban a pillanatban felnyílt az asszony szeme. Mosolyogva ült fel a csónakban. Szép volt, gyönyörű volt, szebb volt, gyönyörűbb volt, mint annak előtte. A csónak pedig csak ment tovább, tovább, s egyszerre csak elért egy szigetre. Annál a szigetnél szoktak kikötni a hajók, hogy vizet vegyenek fel. Kiszállottak a szigetre, egy fa alatt szépen letelepedtek, s ott éltek, éldegéltek nap-nap után. Hanem munkához kellett látni, mert hogy a semmiből nem élhettek. Munkához is láttak. A férj dolgozott reggeltől estig. Meg is szerezte a mindennapit. Egyszer aztán szörnyen elfáradott az ember. Fejét felesége ölébe hajtotta, s elszundikált. Aludott mélyen, amikor egy hajó kötött ki a szigetnél. A hajóból kiszállott a kapitány, s véletlenül arra ment, ahol az asszony ült. Oda ment egyenesen az asszonyhoz. Nézte, nézte, szörnyen megtetszett neki, s kérdezte tőle. Ki ez az ember, aki a te öledben fekszik? A férjem, felelt az asszony. Mondotta a kapitány. Ej, de csúnya, lerongyolódott ember felesége vagy te. Nem tudod, hogy milyen szép vagy? Nem láttad soha te szép arcodat? Nézd meg a víznek a tükrében, hasonlítsd össze az urad arcával. Hogyan élhetsz vele? Hallgass ide! Gyer én velem, gazdag vagyok. Előkelő ember vagyok. Nézd meg az arcomat, ugyebár szép vagyok. Hagyd itt ezt az embert. Légy az én feleségem. Az asszony nézte, nézte a kapitányt, aztán elkezdett gondolkozni. Bizony, gondolta magában, ez csak ugyan szép ember, s úgy látszik gazdag ember is. Itt hagyom az uramat, vele megyek. Amit gondolt, azt meg is mondotta mindjárt. Jól van, veled megyek, követlek. Szép csendesen letette az ura fejét a földre, aztán elment a kapitánnyal, beszállott a hajóba. Ahogy beszállott, a hajó azonnal el is indult. Alig ment el a hajó, felébredt az ember. Körülnéz, keresi a feleségét. Nem látja sehol. Bejárja, beszaladja a szigetet, kiabál, semmi válasz. Nincs, nincs. Való igaz. Eltűnt a felesége. Aztán egyszerre csak a nagy messzeségben meglátott egy hajót. Bizonyosan azon a hajón ment el, gondolta magában. S nagy lett az ő szívének a szomorúsága. Búsan bolyongott a tengerpartján, s mind azon imádkozott, hogy bárcsak jönne egy másik hajó, hogy utána mehetne a hűtlen asszonynak. Isten meghallgatta kívánságát, íme jött egy másik hajó. Kikötött az is a szigeten, hogy vizet vegyen fel. Ennek a hajónak is a kapitánya kiszállott a szigetre, s megkérdezte. Hát te, miért vagy olyan szomorú? Mi történt veled? Ó, uram, nagy az én esetem, kesergett az ember, és elmondotta az ő történetét. Ne búsulj, mondotta a kapitány, gyere csak, ülj fel az én hajómra, majd utolérjük mi azt a hajót. Ó, uram, szolgád leszek egész életemre, hálálkodott az ember. Azzal felült a hajóra, s az indult is nyomban. Csak úgy repült a hajó a sík tengeren, s csak hamar utolérte a másikat. Egymás mellett haladott a két hajó. Egyszerre érkezett a kikötőbe. Ahogy horgonyt vetettek, mondotta a kapitány az embernek. Na, most eredj át a másik hajóra, s keresd meg ott a feleségedet. Aztán, ha megtalálod, jelentjük a dolgot a kikötő parancsnoknak. Az majd igazságot tesz. Által ment az ember a másik hajóra, elvegyült a hajós nép között. Kereste, vizsgálta mindenfelé, hogy megláthatná-e a feleségét. Aztán egyszerre csak betekintett egy kis ablakon, s hát íme, ott volt az asszony. Itt a feleségem, mondotta a kapitánynak. Bizonyosan a te feleséged? Kérdezte a kapitány. Az enyém, mondotta az ember. Hát akkor gyere velem. Megyünk a kikötőparancsnokhoz. Mentek a kikötőparancsnokhoz, s ott a kapitány elmondotta, hogy mi történt ezzel az emberrel. Kérdezte a parancsnok. Bizonyos vagy abban, hogy a te feleséged az, akit a hajón láttál? Ó, uram, tökéletesen bizonyos vagyok abban. Láttam, saját szememmel láttam. Nem csalódtam. Ha úgy van, akkor jól van, mondotta a parancsnok. Mindjárt idehozatom, s igazságot teszek. A parancsnok egyszeribe küldötte a szolgáit, hogy hívják oda a kapitányt. Jött is a kapitány mindjárt. Mélyen, alázatosan meghajolt a parancsnok előtt. Közben megjöttek a bírák is, akiket a parancsnok hivatott, s most a parancsnok kérdezte a kapitányt. Ki az az asszony, kapitány, aki a te hajódon van? Felelte ez. Ez az asszony az én feleségem. Fiatal ember voltam még, amikor feleségül vettem, mondotta a parancsnok. Ez a fiatal ember pedig, aki itt áll, azt mondja, hogy az az asszony az ő felesége, s hogy te tőle elraboltad. Ó, uram, ó, hatalmas parancsnok, mondotta a kapitány. Még igen fiatal voltam, amikor ezt a nőt feleségül vettem. Más feleségem nem is volt soha. Mit szólsz ehhez? Fordult a parancsnok a férhez. A kapitány azt mondja, ez az asszony mindig az ő felesége volt. Mondotta a férj. Ő azt mondhatja, uram, de hívasd ide az asszonyt. Kérdezd meg tőle, hadd mondja meg ő, melyiknek a felesége. Elbeszélte újra az ő történetét, kezdettől végig. A bírák nagy álmélkodással hallgatták a beszédét, s parancsolták a kapitánynak, hogy egyszeribe hozza ide az asszonyt. A kapitány elment vissza a hajójára, s mondotta az asszonynak. Hallod-e? Most el kell jönnöd a bírák elé, s vallomást kell tenned, hogy kinek vagy a felesége. Mondjad, hogy mindig az én feleségem voltál. Ne hagyj engem hazugságban. Ne félj, semmit.

Áll meg! Nem igaz, hogy én nagy szeretetből megosztottam veled az életemet? Hogy 40 esztendőre szabott életemből 20-at neked ajándékoztam? Az asszony összecsapta a kezét. Ó, halljátok, urak! Hogy folyik a hazugság ennek az embernek a szájából? Hát lehetséges az, hogy halott feltámadjon? Hallottatok ti ehhez hasonlót valaha, amit ez a hazug ember beszél? Mondották a bírák egyértelemmel. Az asszonynak igaza van. Hogyan mondhatsz te, ifjú ember olyat, hogy halott, újra feltámadjon? Most már nyilvánvaló, hogy ez az asszony a kapitány felesége, és nem a tied. Akkor meg a kapitány szólalt meg, aki az asszonyt elrabolta, s mondotta. Mit érdemel az olyan ember, azt kérdem én, aki másnak a feleségét el akarja rabolni? Mert ez az ember nem akar egyebet, el akarja rabolni az én feleségemet. A bírák a férhez fordultak most, s mondották neki. Hallod, mit mond a kapitány? Bizony súlyos ítéletet érdemel az olyan ember, aki a más feleségét el akarja rabolni. A férj erre az asszonyhoz fordult, s mondotta elkeseredett szívvel. Ó, te hűtlen, te áruló asszony, te! Hát, ha te csak ugyan nem akarsz az én feleségem lenni, ha inkább akarod a kapitányt, mert annak van aranyos, ezüstje, ám legyen, de akkor vissza is veszem tőled azt a 20 évet, amit neked ajándékoztam. Ezzel felemelte a kezét, s imádkozott fennhangon. Ó, egek ura, királya, mindenható úr, te, aki mindenütt jelen vagy, s mindent látsz, hozzád könyörgök. Add vissza nekem az én éveimet, mert ez az asszony tagadja, hogy én az ő férje vagyok. És halljatok csodát, mi történt ebben a pillanatban? Az történt, hogy az asszony holtan rogyott össze. Most már látták a bírák, hogy kinek a részén az igazság. Nagy felháborodással szólították be a szolgákat, s parancsolták nekik. Fogjátok meg a kapitányt, vigyétek ki, s kövezzétek meg. Nem érdemel mást az olyan ember, aki más feleségét elrabolja. Megragadták a szolgák a kapitányt, kivitték az udvarra, megkövezték, azután, ami vagyona volt, annak a felét odaadták a férnek, felét adták az államkincstárának, a hajóját pedig a város öreg embereinek. Bella Flor hercegnő. Spanyol mese. Réges-régen élt egy ember, s annak volt 2 fia. Az egyik, amikor felcseperedett, elment világot látni. Steltek múltak az évek, senki semmi hírt nem hallott róla. Azt hitték, hogy talán meg is halt. Az apjuk is lassan-lassan megöregedett, meg is halt, s ráhagyta egész vagyonát a kisebbik fiára, aki ezentúl egyedül gazdálkodott a birtokon. Egyszer, amikor jő haza, látja, hogy a szobában egy idegen ember áll, s nézeget jobbra-balra, mintha nem ismerné meg a házat. Amikor a fiatal legény bejött, megkérdezte tőle az idegen, elfelejtettél engem? Nem felejthetek el olyan valakit, akit nem is ismertem soha, felelte barátságtalanul a legény. Én vagyok a te rég elvándorolt testvéred, válaszolta az utas, s egy krajcár nélkül tértem haza. Itt hallottam a faluban, hogy meghalt az édesapánk, Isten nyugosztalja szegényt. Már 6 hónapja meghalt, felelt a gazdag legény, s ráthagyott egy vén fakoporsót. Ott van most is a padlás tetején. Jobb lesz, ha sok fecsegés helyett azután nézel, mert én ugyan nem töltöm veled a drága időmet. Azzal megfordult, s ott hagyta a szegény embert a házban. Mit volt, mit tenni? Felkapaszkodott a padlásra a szegény vándor, s hát ott csak ugyan megtalálta a fakoporsót, de az olyan rozoga volt, hogy alig tartotta össze 1-2 szeg a deszkáit. Minek ez az ócska koporsó nekem? Mondotta magában. Legfeljebb tüzet rakhatok belőle. Egyébre úgy se jó. Le is vitte a hátán a koporsót az udvarra, elkezdte hasogatni egy fejszével,

0: Hát, amint hasogatja, egyszerre egy kis titkos rekeszt lát benne, azt mindjárt kinyitja, s egy írást talál benne. Nézi, nézi jobbról balról a papírt. Hát látja, hogy adós levél, amely az apja nevére szólt, s egy gazdag ember volt az adós. Zsebre dugta hamar az írást, szaladt vele a bíróhoz, mutatja neki, s hát az azt mondja, hogy attól az embertől ugyan hiába kéri a pénzét, mert az apjának se akarta semmiképpen megfizetni az adósságát. Nem sokat törődött hozzá, mert így hívták a szegény embert evel a beszéddel, szaladt az adóshoz, s addig fenyegette, hogy így úgy viszi akár a király elébe is a dolgot, hogy az nagy keservesen kifizette neki a pénzt. Bezzeg boldog volt most hozzá, zsebre dugta a sok aranyat, többet nem is nézett az öccse háza felé, hanem elindult a szomszéd város irányába. Amint ment, mendegélt, jött vele szembe egy szegény asszony nagy sírással. Kérdi hozzá tőle, hát neked mi bajod, te szegény asszony? Nagy baj, az én bajom, felelte zokogva az asszony, halálán van az uram, és egy kegyetlen ember, akinek pénzzel tartozik, ilyen betegen be akarja záratni a börtönbe. Ne búsulj, te szegény asszony, mondta hozzá neki, adok én pénzt, hogy kifizesd az urad adósságát. Bezzeg hálálkodott a szegény asszony hozénak, s szaladt haza boldogon a pénzzel, átadta annak, akinek tartozott, s futott az urához. No, annak szegénynek többet semmire se volt szüksége. Meg volt már halva, mire a felesége hazaért. Mikor hozé beérkezett a városba, ismét ott találta az utcán a szegény asszonyt, sírhatta az urát, hogy még csak el se temetheti, mert mind, ami pénzt kapott, odaadta adósságba. Megsajnálta hozé, kifizette a koporsó árát is, s ment tovább. Erősen megfogyatkozott most már a pénze, össze-vissza három arany volt a zsebében. Gondolta magában, evvel ugyan nem jut messzire, ő bizony beáll a királyhoz, szolgálatba. Úgy is tett, ahogy elgondolta magában, elment a király udvarba, s ott legelőször szolga lett. De olyan ügyesen végezte a dolgát, hogy a király csak hamar lovaggá tette. Telt múlt az idő. Az ifjabbik testvér mind elpazarolta a pénzét, s olyan szegény lett, mint a templomegere. Hallotta, hogy a bátyja milyen szerencsésen járt a király udvarban, elment hát oda, s addig könyörgött a bátyjának, amíg az ő szavára fel nem vették szolgának. Itt is irigy, rossz lelkű maradt, mint amilyen azelőtt volt, s amikor megtudta, hogy az öreg csúf király szerelmes Bella Flór hercegnőbe, aki elmenekült előle valahová, elhatározta, hogy azt hazudja a királynak, az ő bátyja tudja, hová bujdosott a hercegnő, s el is tudja hozni. Gondolta, majd karóba húzatja a király a hozé fejét, ha a leány nélkül tér vissza. Úgy is tett, ahogy a gonosz eszével elgondolta. Felsompolygott a királyhoz, s elé adta a mondókáját. Hehely, felugrott a király nagy örömében, szalajtott rögtön hozé után. Jött is az lélek szakadva, mert el nem tudta gondolni, hogy miért hívatják olyan sebben lobbal. Hát, alig, hogy beteszi a lábát a király szobájába, mondja ez neki. Ebben a pillanatban rohanj Bella Flór hercegnőért, s ha nélküle térsz haza, az életeddel játszol. Amint ezt mondta, hátat fordított a király, s ott hagyta egyedül a teremben. Állt egy darabig nagy csodálkozással hozé, s nem tudta elgondolni, hogy ugyan honnan is tudja ő elhozni Bella Flór hercegnőt, mikor azt se tudja, hogy hol van. De a világ végéig mégse állhatott a király szobájában, nagy búsan lement az istállóba, hogy lovat válasszon magának az útra. Nézegette a szebbnél szebb lovakat egymás után, olvasgatta le a nevüket az aranytábláról, mert abba volt mindegyiké belevésve, de egyik se tetszett neki, s már végire ért az istállónak, mikor egy öreg fehér ló feléje fordította fejét, s így szólt hozzá suttogva. Válasz engem, s minden jóra fordul. Hozé nem is gondolkodott a dolgon sokat. Rátette a nyerget a fehér lóra, kivezett az istállóból, ráugrott, s elindultak. Ott volt a kemence előtt három frissen sütött cipó. Azt felvétette a ló hozéval, s betették a tarisznyába, úgy mentek ki a kapun. Jó messzire haladtak már anélkül, hogy valami történt volna velük, egyszerre aztán a ló megpillant egy hatalmas hangyabolyt, ott megállott, s azt mondta Hozénak. Morzsáld el azt a három cipót ezeknek a hangyáknak, fiam. Jó lenne az nekünk is, édes lovam, felelte Hozé, de a ló nem hallgatott a szavára, s azt válaszolta. Egy alkalmat sem mulassz el soha, hogy jót tégy valakivel. Add oda a cipókat. Többet Hozé egyet sem ellenkezett, hanem elmorzsálta a cipókat, aztán felült a lova hátára, s mentek tovább. Alig mentek ismét egy jó darabon, sziklás, meredek helyre értek, s hát ott vergődött egy hatalmas sas a vadász hálójában. Megállott a ló a sas előtt, s mondta Hozénak, szállj le, szabadítsd ki azt a szegény madarat. Igen, sokáig fog tartani, édes lovam, felelte Hozé, s mikor érünk akkor a hercegnőhöz? Ne törődj te avval, te csak nem ulassz el soha egy alkalmat se, hogy jót tégy valakivel, mondotta a ló Hozénak. Leszállott hát, kénytelen kelletlen a legény, s kiszabadította a sast a hálóból, s akkor indultak ismét tovább. Amint jó darabon mentek, egy folyó partjára érnek. Hát ott látnak a homokban egy kis halat, amint tátogtat nagy keservesen, s szeretne visszajutni a vízbe. Nem látod, édes gazdám, azt a kis halat? Szólalt meg ismét a ló. Hiszen ha nem teszed vissza a vízbe, meg fog fulladni a homokban. No hát, mi itt soha rá nem találunk Bella Flór hercegnőre, ha minden percben megállunk, dohogott Hozé, de mégis leszállott, s visszadobta a vízbe a halat. Ne félj, az nem időveszteség, amikor másokon segítünk, mondotta a ló, s avval mentek ismét tovább. Kis idő múlva rengeteg erdő közepébe értek, ott állott a Bella Flór hercegnő palotája, s ő, éppen mikor odaértek, etetgette a tyúkjait, kakasait. Álljunk meg itt az udvaron, majd én ficánkolok, s kelletem magam, mondotta a ló, hogy a hercegnő is kedvet kapjon egy kis lovaglásra. Akkor aztán, ha felült reám, ugrálni kezdek, úgy teszek, mintha le akarnám dobni a hátamról. De mondjad neki, hogy bizonyosan azért ugrálok, mert nem szokott nő ülni rajtam, aztán kérjed, engedje meg, hogy te is felülj a háta mögé, hogy vigyázhass rá. Ha aztán te is a nyerekben leszel, egyet se búsulj, repülünk haza a király udvarába, mint a szél. Minden úgy történt, ahogy a ló előre megmondotta, s alig telt bele egy jó fertály óra, már vágtattak sebesebben, mint a szél, a királyi vár felé. A hercegnő rögtön látta, hogy őt bizony csúffá tették, de nem szólt egy szót sem, hanem hirtelen leoldotta a kötényét, amely tele volt csirkéknek való korpával, s egy szempillantás alatt mind leszórta a földre. Ó, Istenem, sikoltott most, elejtettem mind a korpámat, kérlek, lovak, szállj le, s szedd fel! De Hozé nem állította meg a lovat, hanem azt felelte neki. Lesz ott elég korpa, ahova mi megyünk, s avval vágtattak is tovább. Nem sokára egy sűrű erdőbe értek. Ott elévette Bella Flór hercegnő a zsebkendőjét, elengedte, s a szél felfújta a legmagasabb fa tetejére. Ó, Istenem, kiáltott fel, állítsd meg a lovadat, s menj fel a fa tetejére a zsebkendőmért. Lesz ott elég zsebkendő, ahová mi megyünk, felelte Hozé, és vágtatott tovább. Az erdőből hamarosan kijutottak, s egy patakhoz értek, ott lehúzta Bella Flór hercegnő az ujjáról az aranygyűrűjét, behajította a vízbe, s felsikoltott. Jaj, Istenem, a legkedvesebb gyűrűm beleesett a vízbe, szálljunk le, és nézzük meg, hol lehet. De Hozé nem állította meg most sem a lovat, hanem azt mondta, lesz ott szebbnél szebb gyűrű elég, ahová mi megyünk. Nem sokára a palotához értek.
1: Hát a király már ott várta őket, de bizony a hercegnő még csak rá sem vetette a tekintetét, hamar beszaladt egy szobába, s magára zárta az ajtót.
0: Hiába könyörgött a király neki, hogy jöjjön ki.
1: Egyre azt hajtogatta, hogy csak akkor jön ki, ha elhozza neki valaki azt a három dolgot, amit elvesztett az úton.
0: Hívatta a király ismét Hozét, mert azt gondolta, ha valaki, akkor csak ő fogja tudni, hogy mit s hol vesztett el a hercegnő.
1: No, szegény Hozé, amint meghallotta a király parancsát, megint búnak eresztette a fejét. De bizony azt ereszthette, mert ha kedves volt az élete, újra vissza kellett indulnia.
0: Legelőször is hű társához, a fehér lóhoz ment. Elkeseregte a bánatát, de az megvigasztalta.
1: Egyet se búsulj, édes gazdám, ülj fel a hátamra, majd csak megleszünk valahogy.
0: Fel is pattant Hozé rögtön a hátára, s mentek a sebes szélnél is sebesebben addig, amíg a hangyabolyhoz nem értek. Ott megállott a ló, s azt mondta Hozénak.
1: Akarod, hogy megkapjad a hercegnő korpáját?
0: Hát persze, hogy akarom, felelte Hozé, de hiába akarom, mert még a világ meg két nap nem tudnám én azt összeszedni.
1: Kiáss csak egyet a hangyáknak, ne félj, összeszedik azok neked hálából, hogy jól akadtad őket, mondotta a ló.
0: Csodálkozva tekintett Hozé a lóra, de mert okosabb dolog úgy sem jutott az eszébe, hát kiáltott a hangyáknak, s ím, alig mondta el nekik, hogy mit akar, nagy sürgés forgást támadt közöttük, s hordták nagy buzgón mindenünnen a korpa morzsákat.
1: Hozé leült egy fa alá pihenni, a lova meg ropogtatta mellette a jó friss füvet, amíg csak egy jókora halom korpa nem állott előttük.
0: Azt hamar felszedte Hozé, bekötötte egy zsákba, felpattant a lóra, és mentek tovább. Addig vágtattak, amíg csak ahhoz a hatalmas fához nem értek, amelyre felröpítette a szél Bella Flor hercegnő zsebkendőjét.
1: Csóvált a szegény Hozé a fejét, amikor megpillantotta a fa leges legtetején egy vékonyka ág végén lobogni a zsebkendőt.
0: Hely, ha madár volnék, sóhajtotta, akkor talán le tudnám hozni onnan,
1: de ember képében soha se.
0: Egyet se félj, édes gazdám, mondotta a ló. Hívd csak azt a sast, amelyiket megszabadítottál a hálóból, majd lehozza az neked a zsebkendőt. Kiáltott is mindjárt Hozé a sasnak, s az ott termett egy perc múlva, s már hozta is csőrében a Bella Flor hercegnő zsebkendőjét.
1: Köszönte nagy boldogan Hozé,
0: s felpattant ismét a fehér lóra, s addig vágtattak, még csak a patak partjára nem értek. Már sötétedett az idő, s Hozé alig látott az orráig. Nemhogy a patak fenekén meg tudta volna találni a gyűrűt, felsóhajtott nagy szomorúan.
1: Hogy tudnám én megtalálni azt a gyűrűt, mikor azt sem tudom, hogy merre keressem?
0: Ne búsulj, felelt a fehér ló. Kiáll csak egyet annak a halnak, amelyiket bedobtál a vízbe, majd elé hozza az mindjárt.
1: Csak ugyan, így is tett Hozé.
0: Kiáltott a halnak, az ott is termett, és egy szempillantás múlva hozta szájában a gyűrűt.
1: Köszönte Hozé, s felpattant a lóra, visszalovagolt a palotába.
0: Hely, vitte a király nagy örömmel a hercegnő szobájához az elveszett holmikat, de bizony az most se akarta semmiképpen bereszteni, hanem azt kiáltotta ki.
1: Addig az én szobám ajtaját ki nem nyitja senki, amíg azt a gazembert, aki elrabolt engem a váramból, forró olajban meg nem főzik.
0: A király megszomorodott erre a beszédre, hogy így fizessen a Hozé hűsége szolgálatáért, de aztán mégis maga elé hívatta, s azt mondta neki.
1: Nem tehetek róla, édes szolgám, hogy így kell hűségedet megháláljam, de Bella Flor hercegnő azt akarja, hogy forró olajban főzesselek meg, s én az ő kívánsága ellen semmit sem tehetek.
0: Elbusult a magát szegény Hozé, lement nagy búsan az istállóba, s elpanaszolta szomorú sorsát a fehér lónak.
1: Egyet se búsulj, vigasztalta meg a ló, csak ülj az én hátamra, Amikor be kell ugranod a forró olajba, én felszippantom az egyik orjukamon a forró olajat, s mire kiereztem a másikon, már le is hűlt. Semmi bajot se lesz tőle. Többet egyet se kérdezősködött Hozé, hanem úgy tett, ahogy a fehér ló tanácsolta, s amikor az egész udvar összegyűlt, mosolygó arccal ugratott belé a forró olajba. Hát majd meghalt mindenki a nagy csodálkozástól, amikor egy perc múlva kiugrott az olajos katlamból, de úgy megfiatalodva s megszépülve, hogy a szemük szájuk elállott a bámulástól. Bella Flor hercegnő is elé jött a szobájából erre a csodálatos hírre, s amint meglátta a gyönyörű legényt, rögtön a nyakába borult, s azt mondta: én a tiéd, te az enyém, ásó kapa, s a nagy harang válasszon el minket. Bezzeg Hozé sem mondatta kétszer ezt magának. A király meg szertelen nagy bosszúságában beleugrott az olajos kádba, s abban a szempillantásban porrá is égett. Hozét ekkor kikiáltották királlyá, s még aznap megtartotta a lakodalmát Bella Flor hercegnővel. Amikor a legnagyobb dínom-dánom folyt a palotában, ő kisurrant az istálóba, s megkérdezte a fehér lovat: mondd meg most már, édes lovam, miért tettél te annyi jót velem? A fehér ló pedig így válaszolt neki: nem vagyok én ló, hanem annak a szegény embernek a lelke, akinek az adósságát kifizetted, s akit eltemettettél. Hálából tettem mindent, amit tettem, s jegyezd meg jól magadnak, hogy minden jótettnek megvan a jutalma, elébb vagy utóbb. Azzal eltűnt a fehér ló, s Hozé felment a palotába. Még sokáig élt boldogságban a szép Bella Flor hercegnővel, s jóságosan uralkodott élete végéig.
2: Rádió Fró.
3: Unja már a többi rádiót?
4: Hallgassa a Hungarostúdiót! Hangok otthonról!
5: Jó reggelt kívánok a Hungarostúdió hallgatóinak! 2026. szeptember 9-e és 13-a közt rendezték meg ismét Linzben az Arts Elektronika Fesztivált, melynek témája mindig a művészet, a technológia és a társadalom egymásra hatása. Ami 1979. szeptember 18-án egy próbaprojektnek indult, mostanra világhíres és nemzetközi fesztivállá nőtte ki magát. A fesztivál emellett minden évben új témákkal foglalkozik és új helyszíneket keres. A klasszikus konferencia és kulturális helyszínek következetes elhagyása, illetve maguk mögött hagyása, valamint a művészeti, tudományos párbeszéd kiterjesztése a nyilvános térbe a fesztivál védjegyévé vált. Legyen szó a linci kikötőkről, vagy bányatunelekről, kolostorokról, ipari csarnokokról, vagy a volt postai elosztóközpontról, az Arts Elektronika mindig is a nyilvánosságban és a nyilvánossággal együtt végzett munkának tekinti magát. Idén szerte a városban szerveztek kiállításokat, performanszokat, koncerteket és konferenciákat, és a téma a Future Begins Negotiating Humanity volt, avagy a jövő kezdete az emberiségről szóló tárgyalások. Több éve magyar kiállítók, tudományos szakemberek és művészek is részesei a fesztiválnak. Bondor Gáspár három kiállítóval beszélgetett a JKU Med kampuszán.

0: Nagy csongor bolt is erről beszélgetek, itt a Linz C-Mect Campusnak az egyik kis termében, aki jelenleg az Ars Electronica Fesztivállal került ide, a Moméról, vagyis a Moholy Nagy Művészeti Egyetemről, Budapestről, több más művésszel együtt, hogy itt prezentálja a munkáját, ami ránézve a Gamos Voyeurism. De ez jó, ez kind of direct volt. Voyeurism. Az a baj, hogy tökéletesen úgyse tudom kiejteni, akkor meg már inkább toljuk túl a marhaságot. Ami egy konceptuális videójáték nevet kapta. Először is meg szeretném kérdezni, hogy tetszik a fesztivál, mióta vagy itt, és mégiscsak mi az, amiről most mi beszélünk? Mi az az alkotás?
1: Hogy tetszik a fesztivál? Nagyjából itt vagyok 7-e óta, délután óta, és semmit nem láttam még a fesztiválból, mert görnyedtem a munkám felét, hogy elkészüljön időben. Amit láttam, az betekintve a többi terembe, ahol a többi egyetemi kiállítás zajlik, és mindenki ugyanezt csinálja. Tegnap este ilyen 10:30-11-kor jöttem el, és ott volt kb. Könnyekbe lábadt szemmel egy lány, ki mondta, hogy már annyira erege van, de szerintem ez azt jelenti, vagy azt jelzi, hogy mindenkinek szép komplex munkája van, és mindenkinek nagyon fontos, hogy működjön, és jó legyen, és izgalmas legyen.
0: Csak egy kicsit betekintés nyújtsak az, hogy nekem, én magam részéről kipróbáltam ezt az installációt, és én annyit láttam, hogy ilyen vas állványzatokon parabole antennák, amiből kicsit nyomasztó, sustorgó, ilyen interferáló zaj szól, és mellékesen ott van egy kontrollpanel, ahol egy embert első személyben mozgatunk, vagy valamilyen lényt, aki különböző bérházaknak a tetején mozgolódik, és nézi a tájat nagyrészt. Mit akar ez szimbolizálni? Mi mögötte a koncepció? Honnan jött az ötlet, és mi ez a hangulat, amit próbálsz ezzel megragadni?
1: Alapvetően, amit ezentúl tud csinálni az ember, hogy oda megy az antennákhoz, ezeken az épületeken, és egy gomb megnyomásával bele tud hallgatni egy-egy lakásnak, egy lakójának egy titkos történetébe. Ezek a titkos történetek, ezek nem fiktívek, hanem Redditről vannak összegyűjtve, egy r/confessions és r/trueofmychess subredditről, és alapvetően az a célom vele, hogy bemutassam, hogy ezeket a amúgy empátiának és segítségnek szánt történeteket milyen formában kezdjük el így az online, meg telefonon keresztül fogyasztani, és hogy ez az intimitás a modern korban hogy megy át a cybervoyeurizmus irányába.
0: Cybervoyeurizmus. Nem értem a kifejezést.
1: Cybervoyeurizmus. Ugye ez sima voyeurizmus, van szexuális jellegű, és alapvetően ez az ilyen utazó, az a peeping tom, tehát hogy te megfigyelsz valakit, és neked ez jó érzést okoz. Ez átalakult akkor, amikor bejött a social media, belátsz embereknek az intim életében, nyilván része ennek a helyzetnek az, hogy megosztják az intim életüket, de te nem mint barát fogyasztod ezeket, hanem mint egy megfigyelő. És ez nagyon átalakítja azt, hogy a való életben is hogy állsz hozzá, hogyha valaki megoszt veled egy történetet, vagy valakinek belátsz az életébe, normalizálja, nincs meg az a súlya azoknak a vallomásoknak, mert hát ezzel már találkoztál, és nem rengetett már annyira meg, mert annyira elvonjuk a beszélőtől, annyira anonimizáljunk, és annyira személytelenné válnak ezek a nagyon durva történetek.
0: Ez valamennyire így inflálódik a valós történetnek a súlya.
1: Pontosan.
0: Amikor egy ember oda megy ehhez az installációhoz, valószínűleg először magát a vas keretet veszi észre, és a parabolandánákat. Ez egy kiment technológia. Mégiscsak valamilyen szinten hatással van az emberre. Ezután lép csak oda a
1: vezérlőpanelhez
0: és a tévéhez, amin látja a történéseket, és szépen lassan tapasztalja ki a lehetőségeit és a korlátait, és jön rá arra az, hogy hogyan működik maga ez az interaktív installáció. Milyen reakciókat láttál az embereken, amikor láttad őket oda menni a te alkotásodhoz? Mennyire állnak veled szóba, mennyire kérdeznek, és mi volt talán a legnagyobb hatás, amit emberrel láttál kifejeződni?
1: Azt hiszem, hogy én most még egy picit izgulok így a munkám kapcsán, úgyhogy türelmetlenül én oda megyek hozzá, tudok-e nekik segíteni, kíváncsiak-e. Már meséltek nekik a munkámról. Egy picit olyan érzésem van, mint amikor kiskoromban horgáztam, hogy így nagyon izgulok, hogy fognak reagálni, hogy valaki oda megye, használja, stb. Ez mindig amúgy egy kihívás több interaktív munkámnál is, hogy az ember az oda megye hozzá, használja, zavarja, hogy nézik, úgyhogy változó, hogy ki hogyan áll hozzá. Viszont miután elkezdik használni, és miután jól kezdik el használni, akkor sztoritól függ igazából, hogy reagálnak. Van, akit jobban érdekel az, hogy hogy ez egy videójáték, és akkor tud menni helyszínről helyszínre. Van, aki itt, ha éppen olyan sztori jön, akkor az lefoglalja, elgondolkoz. Direkt tettem bele mélyebb sztorikat, megtettem bele viccesebb sztorikat, tehát, hogy így azért nagyon nagy a szórás, ilyen kiemelni egy-egy reakciót, azt hiszem, hogy az tetszik, amikor valaki nevet rajta, vagy így kicsit így, nem tudom, elpirosodik az arca, tehát így, hogy ezek, amikben így látszik így fizikailag, hogy hatással rám.
0: Egy installáció mennyire független a környezetétől? Véve azt, hogy te most megfogtad ezt az alkotást, amit valahol összeraktál először, és átplántáltad, kiültetted abból a földjéből, és átraktad ide a Med Campusra, a Linzbe, megmaradt-e ugyanaz a jelentősége, illetve kerültek-e rá új rétegek azzal, hogy egy másik terembe került, más installációk közé?
1: Itt most erre kifejezetten erre a parabola antennás dologra.
0: Igen, kifejezetten a külcsínre.
1: Amikor megcsináltam ezt a művet, akkor elnyertem vele a Mumienak a Stefán Gyere Kiválósági Összöndíját, és akkor kifejezetten fontos volt nekem, vagyis hát ezt az utat választottam, hogy egy sima PC jellegű játék setupjában tudjanak a kiállításon játszani benne. Külön ide az ERSZ Elektronikára terveztem meg ezt az installációt, tehát amúgy most vettem így először összerakva, ezelőtt a Momén így részenként így kipróbálgattam. Én most vagyok itt először ezen a fesztiválon, tehát egy elképzelt benyomásom volt arról, hogy nagyjából mi az irány, és valamennyire ebbe az irányba akartam hozni. Az még egy másik dolog, hogy aki ismeri a fesztivált, az tudja, hogy tele van nagyon izgalmas dolgokkal, és azt már szakvezetőmmel átbeszéltük, hogy olyan dolgot kell csinálni, ami az embert lenyűgözi, oda akar hozzá menni, ki akarja próbálni. Tehát nagyjából így ez volt az, amit így szerettem volna még elérni, pluszban az, hogy tematizálom.
0: Még egy ilyen nagyobb szkópú kérdés az egész művészi vénáthoz és ehhez az utathoz, hogy nagyjából mi az útja egy művésznek most a 2000-es évek elején, közepén, valamikor? Mit látsz, hogy például te hogyan fogod tudni azt, hogy most létrehozta egy ilyen alkotást, valamire szépen rámutattál a világban egy jelenségre. Ezt szeretnéd a továbbiakban folytatni? Illetve van valami koncepció most alakulóban a fejedben?
1: Az, hogy egy művésznek mi az útja, az fogalmam sincs, mert a hány művész szerintem főleg most, ami út is van. A saját utamról azt tudom mondani, hogy ami nekem most nagyon ítőzőben jövedelmező, az, hogy külföldre kacsindatok. Folyamatosan vannak megkeresések, most is, hogyha minden jól megy, akkor Japánban fogunk kiállítani, Hollandiában fogunk kiállítani egy projektet. Tehát én azt mondom, hogy most nyilván globalizációs társai, de hogy ezt amit meg lehet lovagolni, hogyha az embernek egy érdekes koncepciója van, és jól tudja magát prezentálni, akkor el tud jönni Linzbe, el tud menni, mi például Brooklynban állítottunk ki, tehát hogy folyamatosan vannak ezek a lehetőségek, és például én a Momét ezzel kapcsolatban kiemelném, hogy ezt nagyon jól kezelik szerintem, hogy nagyon jó lehetőségeket tudnak a hallgatóknak külföldi megjelenéssel biztosítani.
0: Magáról a videójátékról, amit most kiállított, arról kérdeznék egyet, mivel hogy ez nem helyhez kötött maga a program, ami fut. Van, ez igazából létezik online, ez amit most itt kipróbálhattam? Fölraktad valamilyen portálra? És illetve úgy kérdezem, hogy van értelme ezt mondjuk otthonról játszani, és otthonról átélni ezt az élményt, vagy ahhoz kell, hogy egy installációba belerakva egy ilyen helyszínen, kontextusába történjen?
1: Én jobban szeretném egy publikus helyen feltüntetni, vagy alkalmazni, mert van egy ilyen jellege, hogy ezeket a szorikat mégis más is hallja, és kicsit égjen a pofát, hogy te benyomtad azt, ahol az ember nem tudom, mondjuk a pornóról beszél, vagy bármilyenről, vagy a herpeszéről, amik tabu témák, de mégis van egy ilyen nyitása felé. Vicces, hogy én azért valamilyen szinten azt szeretném elérni, nyilván egészséges kereteken belül, de hogy az embert nyomasszan, hogy ezt hallgatja. És volt olyan ember, aki mondta, hogy szeretné elkérni ezt a játékot, hogy otthon be tudja fejezni, mert hogy így szeretne lejátszani. Ami szerintem megint csak rámutat arra, hogy tök máshogyan állunk már ezekhez a sztorikhoz, vagy nem tudom nyilván, hogy 20 évvel ezelőtt az ember hogy hallgat fel ezeket, de hogy van valami, ami változik abban, hogy te ezt online így tudod fogyasztani. Ha valaki ezzel otthon akar játszani, akkor nyisson a Redditet, menjen fel a háztás confessionsre, és tudja játszani. Pont ez történik igazából.
0: Még a nyelvről kérdeznék egyet. Az egész játék az angolul van, az összes történet. Ez egyrészt gondolom történt azért, mivel hogy az eredeti Reddit posztok angol nyelven voltak, illetve az, hogy fogyasztható legyen igazából bármelyik országban, bármelyik településen. Működne ez magyarul? Vagy van egy olyan kulturális plafon vagy fal, ami megállítaná azt, hogy ez ugyanúgy hason az anyanyelveden.
1: A jövőben van tervem arra, hogy lokalizáljam ezt a koncepciót, hogy elmenjek, nem tudom, akár Bulgáriába, vagy Zamárdiba, vagy bárholban, és ott pedig nagyjából akár egy rezidencia program keretein belül, de kicsit ahhoz a helyhez igazítani. Tehát nem tudom, mondjuk a Facebook csoportokban, amiket kommentelnek, és akkor helyiek olvassák fel, és úgy lenne értelme szerintem nyelvet váltani, amúgy már megtartom angolul, amíg ennyire általános sztorik vannak.
0: Az idei Arts Elektronikának a címe az a The Future Begins Negotiating Humanity. Hogyan illeszkedik ez a nagy koncepció címe a fesztiválnak a te alkotásodba? Tudsz párhuzamokat vonni?
1: Ezek nagyon, szándékosan nagyon tág catchphrase-ek, vagy mottók, vagy nem is tudom, hogy micsodák. Én azt mondanám, hogy talán amit itt a mondma is a szövegén megfogalmazott, hogy most vagyunk egy átalakuló időszakban, most alakítjuk ki azokat a szokásainkat társadalmi szinten, amik a jövőben még inkább normalizált és a kultúránk részévé válnak. Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy ez oké, hogy így olvasok ezeket a sztorikat, és ezeket a reakciókat váltják ki belőlünk, és kontenté válnak, akkor az meghatározza, hogy a jövőben hogy lesz. Tehát én pont erre akarok rámutatni, hogy lássuk ezt meg, ne kezdjük el felszínes tartalomként kezelni, adjuk meg ezeknek a súlyát, és legyünk tudatosak azzal kapcsolatban, hogy mit hogyan fogyasztunk.
0: Szerintem ez egy nagyon szép zászó, és köszönöm szépen, hogy beszélgettél velem. Nagy Csongor Bold is ára készítettem interjút, aki az Arts Elektronika Fesztiválon állította ki talán legújabb installációját és konceptuális videójátékát. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen.

0: Tehát egy nappal később itt ülünk ismét a Med Campuson, a laboratórium egyik kis rejtett termében, ahol most Sára Luca kissel, vagy illetve kis Sára Lucával szeretnék egy gyors interjút készíteni, aki szintúgy az Ars Electronica Festival 2026-os évében állította ki installációját, vagy ezt a koncepcióját az itteni egyik teremben, ami a Scroll and Stroll nevet kapta. Amit én láttam belőle, amikor oda mentem, hogyha gyorsan így bemutathatom a kedves hallgatóknak az, hogy milyen élményem volt belőle, az egy kis pódiumon álló 3D, egy VR setup, VR szemüveg setup, és mellette egy ilyen buborékszerű, testre szerelhető védőruha. Ennyi volt, és mellékesen egy ilyen kis videót láttam, és ami először nekem átjött, hogy ez egy ilyen fricskája a mostani fiatali kultúrának és a szociális média fogyasztásnak. Honnan jött az ötlet, és mégiscsak mi ez?
1: Igazából volt még egy órám, körülbelül egy éve a MOMÉN, aminek az volt a neve, hogy spekulatív és kritikus dizájn, és ott kaptuk azt a témát meg a fél évre, hogy így a liminalitással kell foglalkoznunk. A liminalitás az igazából így a köztes terekkel foglalkozik, átmeneti helyzetekkel. Például nagyon sok ilyen tér is van, ilyenek mondjuk azok a folyosók, amik két hely között átvezetnek, mint ahogy itt átjöttünk a két épület között a hidakon, az is egy ilyen liminális tér, mert nem az a cél, hanem az egy köztes állapot, ahol csak áthaladsz. És én is ezzel akartam foglalkozni, csak a digitalitásban, ugye a digitális világban, és innen jött az ötlet, hogy igazából én legtöbbször ezt az átmeneti állapotot így a doomscrollalás közben, miközben csak úgy cél nélkül pörgetem mondjuk az Instagramot, akkor élem meg, és igazából erről ebben nagyon
0: előttem. Mármint a doomscrollalás számodra a két napi programot közti átvezető tér. Értve így, vagy?
1: Így is értve, meg úgy is értve, hogy igazából mondjuk csak megnyitottam a telefonomat, hogy megnézem, milyen lesz az időjárás, és aztán közben valahogy kiukadtam ebbe a végtelen pörgetésbe, és igazából nem az volt a célom, hanem valahogy ez egy ilyen átmeneti állapottá vált számomra.
0: Ha jól értettem, ennek a VR setupnak a célja az az, hogy ezt bárhol tudod viselni, és bármilyen egyéb utazás, elfoglaltság, sétálás közben tudod végezni ezt a eléggé szégyen teljes, vagy legalábbis nem túl produktív tevékenységet, hogy te doomscrollolsz, és ahhoz van hozzá a védőruha, hogy közben a külvilág ne bántson téged. Ez azért egy elég erős kép, hogy ezt valaki valóságában használja. Kipróbáltad?
1: Igen, a videón látszik is, ahogy ebben a ruhában sétálok egyébként publikus helyeken. Először nagyon kínosan éreztem magamat, őszintén szólva, hogy egy ilyen felfújt gömb ruházatban megyek a metrón, vagy egy parkban. De aztán egy idő után nagyon szórakoztatóvá vált az egész, és igazából úgy volt benne valami félelmetes is, de közben meg tudtam, hogy neki megyek most egy oszlopnak, akkor se lesz bajom, mert rajtam van ez a védőruha kvázi. Szóval így kettős volt az érzés.
0: Láttál valamilyen reakciókat? Volt ezelőtt ez az installációt kiállítva valahol? Mit látta az embereken, amikor akár kipróbálták, akár belegondoltak csak a...
1: Az egyetemen volt kiállítva korábban. Mindenfél év után van egy ilyen kis kiállításunk igazából, és ott is hasonló reakciókat láttam, meg egyébként amikor a videót forgattuk, akkor is így azt láttam, hogy a legtöbb ember az így szórakoztatónak találja, meg így sokan mondjuk így magukra is ismernek ebbe a szituációba, hogy ők is hasonlót élnek meg, amikor tényleg csak így pörgetik az Instagramot, vagy bármilyen social felületet.
0: A 3D videókat a VR-hoz hogyan készítetted, vagy honnan szerezted őket?
1: Igazából ezeket így az internetről töltöttem le, és próbáltam olyan videókat találni, amik ingyenesen elérhetőek, és hasonlítanak az egyébként is közösségi médiában megtalálható tartalmakhoz. Szóval volt benne ilyen nem tudom, edzős videó, főzős videó, sminkelős videó, ilyen vlogszerűek is vannak benne. Szóval próbáltam minél inkább olyanokat találni, amik imitálják egyébként is a tartalmakat a közösségi médiába.
0: Az, hogy te ezt feldolgozod, az valamennyire mutatja azt, hogy ez számodra a te életedben egy nagyon meghatározó dolog a downscrolling. És ha igen, akkor hogyan küzdesz meg vele, vagy hogyan érint, és van-e valami tippet, technikád?
1: Hát meghatározó dolog igazából, ha őszinte vagyok, és valahogy pont ezzel a projekttel szerettem volna ezt így kicsit
0: ventilálni,
1: pontosan igen, hogy ez bennem közben milyen feszültséget is okoz, hogy ez igazából egy ilyen függőség, ami ellen így próbálok tenni, de nem mindig sikerül.
0: Az idei Arts Electronica Fesztiválnak a fő mondata, vagy mottója az a Future Begins Negotiating Humanity. Hogyan illeszhető bele ebbe a nagy koncepcióba te alkotásod?
1: Ez maga egy potenciális jövőt mutat be, ez az egész installáció, és kicsit azt érzem, hogy ez is egy ilyen kompromisszum jövő kvázi, ahol így elfogadjuk azt, hogy van ez a függőség, és hogy próbálunk egy ilyen kipárnázott, pihepuha környezetet teremteni neki, ahelyett, hogy egyébként így tényleg foglalkoznánk a problémával.
0: A rövid interjúknak a zárső blokkjának ez a végére is értünk, ami az installációdról szól. Most inkább rólad kérdeznék, és a te művészi karrieredről. Hányos éves vagy a MOMÉ-n, és milyen szakon, hogy ezt megkérdezhetem?
1: Én most végeztem a MOMÉ interakció design mesterén. Ez egy 2 éves képzés volt, és júniusban diplomáztam le.
0: Milyen jövő áll előtted? Mik a terveid? Van-e kiállítások, vagy akár workshopok, vagy akár alkotótáborok, vagy hogyan szeretnéd folytatni ezt a karriert, amit így megkezdődött az életemen?
1: Jelenleg user experience designerként dolgozok, és így ezen a területen is szeretnék maradni. Igazából így azt remélem, hogy emellé valamennyire be fogom tudni illeszteni az életembe a művészi részét is az interaction designnak. Nagyon szeretném még a diplomatémámat is tovább fejleszteni. Ott igazából így a spiritualitás és a technológia kapcsolatával foglalkoztam, és remélem, hogy ezzel fogok tudni még a jövőben is.
0: Erről tudnál egy kicsit többet mesélni? Ez most megragadott, ez a spiritualitás és technológia. Hogyan összeegyezhető ez a kettő? Tehát ugye, mint hogyha a spektrumnál a két talán egymást a legtávolabb lévő pontját próbálnád összeboronálni.
1: Igen, pont ez az egyik oka is, amiért választottam, illetve a másik oka az volt, hogy azt láttam így a környezetemben, hogy nagyon sokan olyan élményeken keresztül élik meg a spiritualitásukat, vagy vannak vallásos élményeik, amik nagyon szorosan a technológiának köszönhetőek. Legyen itt akár szó egy videójátékról, ahol olyan élményeken és kapcsolódási pontokon mennek keresztül, amik nekik így tényleg nagyon sokat számítanak lelkileg, és nagyon meghatározó élmények az életükbe, de akár ide tartozik egy techno koncert is, vagy egy nem tudom, hogyha egy ilyen nagyon általános dolgot akarom mondani, akkor mondjuk egy közvetített mise akár.
0: Kérdeznék egyet a momés közegről. Hogyan működik egy szaknak a dinamikája? Mennyire vagytok egymásra hatással? Mennyire vannak fejlesztő körök? Vagy például nálam az én szakomban nagyon gyakori az, hogy becsatornáznak minket laboratóriumokhoz, ahol tovább folytatjuk a munkát. Vannak-e ilyen műhelyek?
1: Uh-huh. Hát én így azt szeretem nagyon a szakomba, hogy nagyon különböző helyekről érkeztek az emberek. Ez egy olyan mesterszak, aminek nincsen konkrétan ugyanilyen alapképzése, ezért tőlünk talán van, aki fotósként érkezett, én a közgazdaságból érkeztem, van, aki mérnök informatikus volt előtte, szóval így nagyon sok háttérrel, különböző tudással érkeztünk, és akkor így ebből kialakult ez, hogy utána elkezdtünk egymásnak így olyan dolgokat tanítani, amiket a korábbi tapasztalatainkból hoztunk. Volt egy osztálytársam, aki például most már második éve tanítja a saját tantárgyát a MOMÉ-n, mert ő így érzett egy hiányt, vagy hát, hogy egy lehetőséget, hogy mit lenne még érdemes tanítani nekünk interaction designereknek, és akkor ő ezt így magától kezdeményezte.
0: Említetted, hogy te gazdasági háttérből érkeztél, és olyan background-a. Mit tudtál hozni abból a közegből a művészetbe, vagy akár a szakodba, ami akkor még nem volt ott, ami még nem volt jelen, amit egyedinek tartasz, ha csak egyet tudsz mondani. Akár látásmódot, akár jelenséget, akár dinamikát.
1: Szerintem azt így fontos látni, hogy azért a mi szakunk az nem csak művészeti szak, hanem nagyon sok olyan óránk is van, ami konkrét cégekkel dolgozik együtt. Szóval így nekem az így könnyebbség volt megérteni, hogy legyen egy termék egyszerre szép és vonzó, de közben hozzon valódi értéket a cégnek is, és a felhasználóinak is. Szóval így azt gondolom, hogy ez így nekem könnyebbség volt, és emiatt szerintem jól tudtam így rendszerekbe gondolkozni, meg így logikusan átgondolni, hogy milyen lépések kellenek, hogy következzenek egymás után egy folyamatban.
0: Nagyon szépen köszönöm, és nagyon sok sikert kívánok neked, hogy ebbe tovább tud folytatni, és köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Kisnusza Sárával beszélgettem az Ars Electronica Fesztiválon az ő alkotásáról és róla.

0: Ismét itt ülünk a MedCampus laboratóriumának egyik kis termébe, és most Tóth Katinka Klárával fogok beszélgetni az ő alkotására és installációjáról, ami az Ink Soundscape, amit magyarra úgy fordítanák le, hogy tintatáj, de nyugodtan vitatkozz velem össze, hogyha ez
1: nagyon
0: abszolút
1: nem hangos.
0: Ez egy, amikor oda mentem hozzá, ez úgy nézett ki, hogy ott van egy ilyen kis pódium, ami rajta van egy ilyen tál, amiben mostanra már csak teljesen fekete víz áll. És van mellette két ilyen nagyon szép hosszú eset, az egyiknek fekete a vége, és a másiknak is fekete a vége. És mellette egy kis képernyőn látszik az, hogy mi történik akkor, hogy az egyik ecsetet belerakod, akkor az elfeketíti, viszont ha másik ecsetet belerakod, akkor a feketeség eltávozik mellőle. Ez mint hogyha ilyen két ellentétes ember dobálnál bele a társadalomba különböző pontokra, és akkor így elgyűlnek körülőle a rossz emberek, a másikat pedig akkor így köré gyűlnek a rossz emberek. Hmm. Ez egy szörnyű hasonlat volt.
1: Nem, úgy nekem tetszett. Ez jó volt.
0: Mi ez? Hogyan alkotódott? És mit szeretnél vele mondani?
1: Ez a projekt egy kurzusomra készült, az volt a cím, hogy Soft Interfaces, és igazából mindenki olyan dolgokat készítette erre a kurzusra, amik valamilyen módon hangra reagáló alkotások. És igazából itt az audioreaktivitás volt így az alap technikai dolog, amire mindenki épített ezen a kurzuson. És valahogy az volt nekem az elképzelésem, hogy egy olyan dolgot szeretnék csinálni, ami egy vizuális lenyomata tulajdonképpen a hangnak. És akkor jött, ahogy ötleteltünk a koncepción, igazából arra jutottunk, hogy van egy japán festőművészeti technika, ami egy ilyen márványozó technika, amiről te is beszéltél, és igazából így, ahogy ebbe a tálba, amit leírtál, a két ecsetet beleérintjük, úgy hang generálódik, és ennek a festészeti technikának az a lényege, hogy belerakod az egyik ecsetet, belerakod a másik ecsetet, kreálsz ezzel egy ilyen márványozott printet igazából, és maga ez a print ez úgy jön létre, hogy egy lapot így rámerítesz a tintára, és akkor ezt, ahogy felemeled a vízből, így a papíron rajta marad ez a lenyomat. És igazából itt az alap ötlet az volt, hogy legyen egy lenyomata a hangnak is. Így, ahogy készíted ezt a printet, ahogy rakod bele az ecsetet a vízbe, és ezáltal hozod létre ezt a festményt tulajdonképpen, annak van minden ecset vonásnak hangja. Úgyhogy igen.
0: Abszolút nem értem. Hogy jön a hang a képbe? Tehát, hogy te ezt a klasszikus japán festészeti stílust megváltoztattad, vagy egy az egybe átemelted?
1: Átemeltem, szóval igazából hangot adtam a festésnek tulajdonképpen.
0: Tehát, hogy van ott egy hanggeneráló egység, ami miközben az alkotás történik, rezegteti a vizet?
1: Úgy történik, hogy magába a tába be van vezetve egy eszköz, hát így egy kábelen keresztül tulajdonképpen, ami összeköttetésben van, hát egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kis számítógép, vagy nem tudom mennyire ismerős így az Arduino, igen, meg ezeknek a fogalma egy ilyenen keresztül megy, és ez megy bele a laptopomba, ahol van a magának ennek a számítógépnek a programja, amiről fut, ez a Max, és még ez összeköttetésben van az Abletonnal, ami ugye hangszerkesztő szoftver, és igazából azt, hogy milyen hangot ad ki, vagy annak milyen hogy hangzik igazából maga ez az egész dolog, az az Abletonban lett így tulajdonképpen megkomponálva. Teljesen véletlenszerű az, hogy milyen hangot ad ki minden ecset nyomás, de hogy azt mondtad, hogy nem érted.
0: Tehát amikor én belemártam az ecsetet, az aktiválja az Arduino-t, ami hangot ad ki? Vagy amikor rámerítem a lapra,
1: az is hangot ad ki. Tehát minden egyes touch, az egy hang.
0: Tehát egyszerre zenélsz az egészen, és művészkedsz.
1: Igen.
0: Értem. És a zene az visszafele hat a vízre?
1: Nem.
0: Tehát, hogy jó, értem. Okay. Mert ez volt még bennem kérdés, hogy amikor belemártam, akkor valószínűleg szétfolyik a tinta benne, és ugye közben rezgésben van a víz, akkor lehetséges, ugye, hogy a hangnak a frekvenciáival ugye beleékelődnek, de akkor ez nem történik, akkor csak egyirányú a folyamat.
1: Nem, egyirányú a folyamat. Igazából úgy működik, hogy minden egyes érintés utána az egy hangot generál. Igen.
0: Gondolkodtál azon, hogy te ezt live performance-ba valahol előadod? Mert hogy így kiadva, vagy kirakva, ez nekem abszolút nem jött át, hogy mire képes ez az eszköz.
1: Igen.
0: Tettél ilyet valamikor, hogy ezt előadtad volna?
1: Nem, még erre nem volt lehetőség, de abszolút nekem így ennek az egész projektnek a továbbfejlesztésében benne van az, hogy ténylegesen egy sokkal kidolgozottabb hangszerként működjön ez az egész, és ebben benne van az, hogy élőben látható legyen, és hallható legyen, ahogy ezt valaki csinálja, vagy akár egyszerre többen. Tehát abszolút így a hangszeresítése ennek az egésznek, és a performance-osítása, vagy performance-ként előadva, az abszolút benne van az elképzeléseimben, úgy teljes a projekt, hogyha az ember maga kipróbálja, és ezért is van így különböző időpontokban így lehetőség arra, hogy itt a kiállításon ezt ki lehessen próbálni. Úgyhogy igen, abszolút ez benne van a projektben.
0: Azt szeretném megkérdezni azt, hogy mik a következő projektjeid, hogyha vannak, és már ráindulnál tovább így az életedben, és a Moméról kiindulva egy művészi karrierben. Ha ezt valamennyire látod előre, vagy ilyenekkel ne sokkoljalak.
1: Amúgy ez egy érdekes kérdés azért, mert nagyon szívesen dolgoznék még hanggal, és én ebben nagyon látom így a önmagamat. Úgy érzem, hogy ez az első ilyen komolyabb, vagy nagyobb helyzet, amiben kiállíthattam, és ez még nekem új, ez eléggé valahol ez a tapasztalat. Egyébként érzem magamon, hogy élvezem is, de közben még küzdök azzal, hogy komfortos is legyen, szóval még teljesen új az, hogy emberek látják, amit én készítek, meg érdeklődnek, meg kipróbálják, és így jó látni egyébként azt, hogy amikor valaki odajön és kipróbálja, hogy reagál rá. Úgyhogy ez abszolút új, és érdekes, és izgalmas. A jövőben szívesen csinálnék még ilyet. Tudom, az installáció készítés amúgy, hogy hozzám az így közel áll egyébként. Egyébként meg így a média design szaknak szerintem a sajátossága az, hogy nagyon sok mindent csinálunk, és nagyon sok mindent szeretünk, ami így a különböző területeken is dolgozunk igazából, és ezért nehéz így a jövő kapcsán így egy irányt mondani, ami felé majd megyek, de mindenképp a hangnak köze lesz hozzá, ebbe biztos vagyok. Ezen kívül egyébként a mozgókép érdekel, ez nyilván egy nagyon tág téma, tehát itt amúgy szűkíteni, de direkt nem teszem meg, mert eléggé még én is keresem azt, hogy mi lesz a jövő, de mindenképp még 2 évet fogok a moment tanulni, és tudom, hogy sok minden tapasztalatra lesz lehetőségem meg kipróbálni magamat, úgyhogy kíváncsian várom, hogy mit hoz a jövő, és
0: nagyon sok sikert kívánok neked hozzá. Köszönöm szépen, hogy válaszoltál kérdéseimre. Tóth Katinkával beszélgettem az Arts Electronica Fesztiválon, az Ink Soundscape nevezetű installációja kapcsán.
1: Köszönöm.

Az Ars Electronica Fesztivál 2026 hivatalosan is véget ért. Az idei 5 nap során Linz több mint 1200 művészt, tudóst, fejlesztőt, vállalkozót és aktivistát fogadott 77 országból, és a fellépések és előadások a fesztivál 40 helyszínén zajlottak. Bondor Gáspár beszélgetett 3 magyar kiállítóval. Azok számára pedig, akik sajnos nem tudtak részt venni a fesztiválon, és most szeretnék visszaforgatni az időt, ne aggódjanak, egy dolog biztos, az Ars Electronica Fesztivál jövőre is megrendezésre kerül, 2027. szeptember 8-a és 12-e között. A zene a fesztivál videó összesítéséből származik, Domas Schwarz és Jasdan Zand nevét kell itt megemlítenünk. Linzben közben elindult a tanév is, és ezzel párhuzamosan indul a magyar anyanyelvi oktatás is. 6-tól 14 éves gyermekek tanulhatnak az állami iskolai rendszerben heti 2 órában magyarul. Linzben szeptember 21-én hétfőn 14 óra 30-tól, Steyrben pedig szeptember 24-én csütörtökön 14 óra 30-tól nyílt próbaórát tartanak. A jelentkezést még szeptember 25-ig tudjátok leadni a gyermekiskolájában. Ha további kérdésetek van az anyanyelvi vagy elsőnyelvi oktatással kapcsolatban, keressétek a Felső Ausztriai Magyar Tanítót, Székely Tímeát a Magyar Anyanyelvi Oktatás profilon a Facebookon. A Felső

útjaira, Linzben Mackó Kuckó, Veszben Manóház. A Hungaromédia mesélőkönyvtár programsorozata is újraindul jövő héten, pénteken 15 óra 30-tól az Úrfári könyvtárban várják a mesét hallgatni vágyókat. Történetek az iskoláról, óvodáról, barátságról, mesék a Viszenszturban található magyar gyerek és ifjúsági könyvekből, élőszavas meseolvasás, ingyenes program, mesélő könyvtár pénteken, szeptember 25-én, 15 óra 30-tól az Úrfári könyvtárban a Rudolf Strasszén. Aznap este pénteken pedig egy másik irodalmi programnak is helyet ad az Úrfári könyvtár, Rácz Zsuzsa érkezik Linzbe. Rácz Zsuzsa író, újságíró, az Állítsátok meg Teréz anyút és a Kovácsné Kivan című könyvek szerzője, szupervizor is, és anyuka is, és írói workshopokat is tart. A támogató közösségekről tapasztalata van rengeteg. Ez lesz a témája az irodalmi estnek is, hogy milyen erő is rejlik a támogató közösségekben. Szeptember 25-én, 19 órától, Rácz Zsuzsa, a támogató közösségek ereje. Jegyek és további információk a Hungaromédia oldalán. Közben a Bruckner Fest is zajlik Linzben, még bátran találhattok magatoknak programot, legyen az klasszikus koncert vagy jazz. A családi fesztivál része szeptember 26-án lesz 10 órától, egy családi koncerttel kezdődik, és 15 óráig tart tele kreatív programokkal, vezetéssel, zenés workshopokkal és más családbarát programokkal is, tehát szombaton szeptember 26-án Familienfest in Bruckner Fest. A Hungaro stúdiót hallottátok a Rádió Fró stúdiójából a 105,0 MHz-en, majd online a www.fro.streamen. Az adásaink a cba.media/Hungaro stúdió archívumból visszahallgathatók. Az adás végén még elhangzott pár közérdekű információ és programajánló is. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Csodás vasárnapot kívánunk!

aki jó volt, elment rég. Senki sem mondja, hogy játszak még. Senki se kell, mind elment, túl nagy a zaj.

végre kibontja a föld. Valahol gyönyörű nyár van, valahol Európában, valahol hazafelé mindig a nap elé úsznak a kifakult lomha folyók. Ahogy múlik az ég, ahogy fölkel a nap, a gyűlölet végre a múltra marad. És a fák, a vizek, és a tétova szél, s a néma hegyoldal is újra beszél.

megyek el. Nem tudom miért, most miért megyek el. Nekem kell ez a hely.

Hát hogy lehet ilyen pontos? Az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a Dejavű nevű revű, színe a derű.